0: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Igénybe véve 10-12 kilométeres körzet.